Mitä olisi tehty valszágyvokára kamai szemáptat hajó? Akas vele nyúlom, de vágy magad rakint repszom virázsó. Azt tudsi? Gerfülmé hindi kitó. Karikramné sajnát kölye? Néna méta a néve zsindra méta nász formága vél. Szubarsan fakérni erre csináti.